0: Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít. Hadd kísérjünk el. Paprika Rádió.
1: Hi everyone, I'm Koons.

reggit, rádió hallgató testvérek! Itt Miksa beszél a Ladánymele 27 zenekarból. Kapcsoljatok a Paprika Rádióra, mert itt aki bekapcsol, az kikapcsol.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Mert attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

reggit, rádió hallgató testvérek! Itt Miksa beszél a Ladany Mele 27 zenekarból. Kapcsoljatok a Paprika Rádióra, mert itt aki bekapcsol, az kikapcsol.

Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

előbújtak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

0: frissítő tavaszi dallamok a Paprika Rádió 95.1-en.
1: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybees zenekarból. Ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd fel házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.

0: gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc.
1: Igen. Ó, igen, igen.
0: Na ugye. Parancsolj, paprika.

0: mondták már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas

ettől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában.

és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95+1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95+1. Top 95+1. Plusz. A lista, amit te írsz, és mi csak a

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Vannak dolgok, amiket csak egyszer kell megvenni az életben. A kovácsolt vas ilyen. A Varta Bécom Impexnél nem csupán kerítést vagy lépcsőkorlátot készítünk, hanem értékálló biztonságot. Ön megálmodja, mi pedig precízen megalkotjuk. Legyen az kapu vagy egyedi előtető, nálunk a vas eleganciává nemesedik. Keressen minket az Iris negyedben az Alexandrosahia utca 16 szám alatt. Hívja a 0264 436 244-es telefonszámot, vagy látogasson el a bartabc.ro weboldalra. Varta Bécom Impex. Klasszikus megoldások vasból.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen
0: Csípjük Kolozsvárt.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

0: csak az évszak változik. A kedvenc zenéi továbbra is a Paprikán szólnak.
1: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
0: Reklám. Az online csalások veszélyeztetik a pénzügyi biztonságát. Látogasson el a www.dnsc.ro weboldalra.

Mint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: helyen vagy. A Paprika Rádió jó zenével kísér bárhová. Én mondtam, bárhová.
1: I wanna see all the ladies out there shaking that onion.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk.
1: Most mondd el nekünk.
0: Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadó.

0: Mi pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk leválják,
0: be is játszunk. Mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert 95 plusz 1. És mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
2: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
3: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
4: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Van egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Mörös negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
2: Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
3: Hát a Suezi csatorna, a kínai nagyfal,
4: a piramisok,
3: a Nívó ajtók.
2: A micsodák?
3: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a

0: nektek is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
0: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.
2: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipári utéren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket
3: és könyvek százai,
2: mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ru.
4: A helyi gazdaság támogatásához tudatosan vásároljon hazai termékeket és szolgáltatásokat.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Van az a dal, amitől autó.

0: nem mondd el a többi hallgatónak, de a következő dal a ház részéről szól.
1: Tényleg?
0: Csak neked. Paprika. Paprika Rádió.
2: Paprika Rádió.
0: Ahova a legjobb zenék hazatérnek.

0: mondták már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top százas listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét.

mennyitől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában.

95+1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95+1. Top 95+1. Plusz. A lista, amit te írsz, és mi csak

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
3: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. WebsiteExpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.
4: Valamikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít hord. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöld kert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz.
5: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztorizálva, üvegbe zárva. Artisana. Ilyen a tej.
6: Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajudása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.biletmaster.ro oldalon.
7: A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
8: Irigy, Hónajmirigy,
7: Konyha,
8: Hooligans,
7: Kicsi Gesztenye Klub,
8: Gangsta Zuli és a Kartel,
7: Jude Law,
8: Mobilmánia Viki Rágyulával,
7: Budapest Folk Band,
8: Betonhofi,
7: Sárik Péter Trió és Kocika,
8: Ladány Bele 27,
7: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
8: Váradi Roma Café,
7: Subtons,
8: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
7: Részletek a Facebookon és a festumvaradinum.ro oldalon.
9: Pénzt váltanál?
10: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union.
11: Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll.
10: Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

0: előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.
1: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybee zenekarból. Ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok. A legtöbb magyar zenével.

0: Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít. Hadd kísérjünk el.
1: Paprika Rádió.
0: Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fáramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
3: 10 éves a Mikó óvoda!
4: mikóvoda.ro vagy facebook.com/mikóvoda.
5: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
6: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Bertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a bertis.ro oldalon, a partner térképen. Bertis. Minőség. Mindig.
7: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert szeretnél, a Pikóvatra...

0: kérdezted a Pikovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Pikovakt.
1: A drogfogyasztás és a szerencsejátékok függőséget okoznak. Válassza azt, hogy nem teszi tönkre az életét. Kérjen segítséget.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc.
1: Igen.
0: Na ugye. Parancsolj! Paprika!

Szombaton is szól a kedvenc rádiótok, 10-től délután 3-ig pedig én is itt leszek veletek, egy-két hétvégi lazítós témával, és persze a csípős dalokkal. Szekernyi és Tündit halljátok a mikrofon mögött, jó rádiózást kívánok!

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadó.

0: pedig nem csak elolvassuk,
1: kaptunk návállát,
0: be is játsszuk. Mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert... 95 és mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról, vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
2: Vannak dolgok, amiket csak egyszer kell megvenni az életben. A kovácsolt vas ilyen. A Barta Bécom Impexnél nem csupán kerítést vagy lépcsőkorlátot készítünk, hanem értékálló biztonságot. Ön megálmodja, mi pedig precízen megalkotjuk. Legyen az kapu vagy egyedi előtető, nálunk a vas eleganciává nemesedik. Keressen minket az Iris negyedben az Alexandrusz Ahia utca 16 szám alatt. Hívja a 0264 436 244-es telefonszámot, vagy látogasson el a bartabc.ro weboldalra. Barta Bécom Impex. Klasszikus megoldások vasból.
3: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipáriú téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket
4: és könyvek százai.
3: Mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ru.

már nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.
2: A csípős mellé szóljon egy kis édes, és a hangomon túl ez most egy desszerthez kapcsolódó téma lesz. Ma van ugyanis a trüffel világnapja. Tudjátok, az a kis finomságé, amit szerintem itt Erdélyben leginkább a boltból veszünk meg, és általában ajándékba adjuk, hogy valaki kamrájából ismét ajándékká váljon, ez a csokiknak a körforgása nálunk. Pedig ez a desszert házilag az igazi, jó sok és jó minőségű kakaóporral, így lesz igazán hasonló a szarvasgombához, amiről egyébként a nevét kapta. Nagyon érdekes a keletkezés története is a trüffelnek. A legenda szerint igazából Franciaországból indult még az 1890-es években, és egy kis konyhai improvizációból született. Egy neves cukrász ugyanis kifogyott a szokásos ünnepi édességekből, mikor már ott voltak a vendégek a nyakán, és valamit kellett improznia. Nem volt kész receptje, viszont volt egy kész masszája, ilyen tejszínes, krémes csoki masszája, meg nagyon jó kakaópora, és ezt a kettőt keverte ki végül egy ilyen szarvasgomba-szerű trüffellé. Ebből is látszik, hogy a legfinomabb édességek mögött szerintem a szándék, ami az igazi titok. Így van ez a nagymamáknál is, ugye, szóval bontsatok meg ennek az örömére egy doboz trüffelt május 2-án a trüffel világnapján, vagy hogyha bátrak vagytok, készítsétek el ti magatok.

Reggit rádióhallgató testvérek! Itt Miksa beszél a Ladany Mele 27 zenekarból. Kapcsoljatok a Paprika Rádióra, mert itt aki bekapcsol, az kikapcsol.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Van egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Meres negyedben, illetve 120-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármarok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
1: Építőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Casa Barolo egy hely, ahol minden érzéki életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo. CasaBarolo.ro. A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
3: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesíthetik az orvos által felírt kezeléseket.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Van az a dal, amitől automatikus

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nincsen szombat jó kis programok nélkül, hogyha ezzel egyet tudtok érteni, akkor írhattok nekem, hogy milyen eseményeken vesztek ti részt most a Kincsösvárosban, mi az, amit igazán vártok ezen a hétvégén, na de, hogy ne maradjak szégyenben, azért én is ajánlok nektek egyesmást, úgy látom, hogy a szabadidő meghozta a program szervezési kedvet, és ez nekünk is kedves, hiszen van, amin részt venni, hamarosan ezeket mutatom be egy szubjektív válogatás formájában, de addig is tartsatok velem a legcsípősebb slágerekkel.

0: mondták már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95.1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top százas listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét.

mitől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában. Írd meg SMS-ben a három kedvenc dalodat a 0744 351 951-re, mi pedig beépítjük a játszási listánkba, és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95 plusz 1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95 plusz 1. Top 95 plusz 1. A lista, amit te írsz, és mi csak

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
3: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várd tovább. WebsiteExpo.com. Az online jövőt velünk kezdődik.
4: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
5: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
6: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1-re, és egész héten nyitva tart.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

Leletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki,

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1, mert sosem voltunk százasok.
2: Meg is kezdhetjük a mai programdömpinget a Formspace Club helyszínnek a laza tavaszi kinti programjával, ami a Caracciale Parkban lesz, eszemiszommal, jó zenével, a gyerekeknek pedig szabadtéri programokkal, meg egy kis utómájus egy hangulattal. De hogyha nem csak szabadtéri programokra vágytok, akkor ajánlom figyelmetekbe a Művész mozit, mert ma 3:43-tól Enyedi Ildikónak a Csendes Barát című filmjét vetítik, ami nagyon-nagyon jó, tényleg nem győzöm hangsúlyozni, szerintem mindenkinek lehet. Kell. Vasárnap 5 órától pedig Havasi ismét Kolozsvárra látogat, ez a Koncnegyed 3-tól Enyedi Ildikónak a Csendes Barát című filmjét vetítik, ami nagyon-nagyon jó, tényleg nem győzöm hangsúlyozni, szerintem mindenkinek látni kell. Vasárnap 5 órától pedig Havasi ismét Kolozsvárra látogat, ez a koncert a BT Arénában lesz, még egyszer mondom 5 órától, és

Mert attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisana. Ilyen a tej.
3: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöldkert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartell,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kocika,
2: Ladánybele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Az alapvető emberi jogok és szabadságok csak a demokráciában garantáltak, és az európai értékek alapját képezik.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Van az a dal, amitől

0: Ne mondd el a többi hallgatónak, de a következő dal a ház részéről szól.
1: Tényleg?
0: Csak neked. Paprika. A műsorszám termék megjelenik.

Szombaton talán több idő van arra, hogy ne csak elrohanjunk Kolozsvár látványosságai mellett, hanem egy kicsit a szemünket is kinyissuk. 12 óra múlt, kedves paprikások, én pedig Szekernyi és Tündi vagyok, és a legjobb slágerek mellett ebben az órában egy szuper beszélgetéssel is készülök. Fogadjátok hát tárt fülekkel itt a legcsípősebb FM-en.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadó.

0: Mi pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk návállát,
0: be is játsszuk. Be is játsszuk, mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert... 95 plusz 1. És mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fáramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
4: 10 éves a Mikó óvoda!
5: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda.
6: Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajúdása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.
7: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert szeretnél, a Pico Watra...

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem

életek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki, melyik

0: percekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

0: Varazsúly Viktória a New York Palota, vagyis a Continental szálló történetét ismertette velünk egy tornádós műsorban. Szerintem remek beszélgetés volt, és azt gondoltam, hogy ha már hétvége, kicsi extra időnk van talán lófrálni a városban, akkor figyeljük meg ezt a kolozsvári ikonikus épületet is egy picit másabb szemmel, mint ahogyan szoktuk.
1: Műsorismétlés következik.
0: Ahogyan ígértük, egy nagyon izgalmas és nagyon kolozsvári beszélgetésre fordulunk rá, nem csak ketten Tassal, hanem kiegészülve ezt a kolozsvári ikonikus épületet is egy picit másabb szemmel, mint ahogyan szoktuk.
1: Műsorismétlés következik.
0: Ahogyan ígértük, egy nagyon izgalmas és nagyon kolozsvári beszélgetésre fordulunk rá, nem csak ketten Tassal, hanem kiegészülve Barazsúly Viktória Adriennel, aki kicsit

0: mit lehetne vele kezdeni, na de nem árt visszamenni a kezdetekre. Úgyhogy azt is kérdezném tőled rögtön, hogy mikor építették ezt az épületet? Egy kicsit vezess be minket az alakulásnak, az épülésének a történetébe.
1: Sziasztok! A New York szállót az 1800-as évek legvégén építették, pontosabban 1895. december 23-ára, pont karácsony előtti napra időzítették a megnyitását, amit még egy ilyen sajtóbejárás is megelőzött. Azért volt szükség egy ilyen hatalmas hotelre, szállóra, azért azt hiszem egyetértetünk, hogy mai szemmel is egy nagy, jelentős épület. Szóval azért volt rá szükség, mert ez az az időszak, az 1800-as évek második fele, utolsó évtizedei, amikor már a turizmus is beindul, szerte Magyarországon kiépül ugye a vasúthálózat, egyáltalán a szabadidőnek, az utazgatós, mai szóval élve akár ilyen city break-es eltöltése az megjelenik, úgyhogy az emberek szeretnek elmenni felfedezni helyeket, meg is engedhetik maguknak, úgyhogy ez mindenképp indokoltá tette egy újabb szállónak, hotelnek a megépítését. A helyén már korábban is szálloda működött, egy kisebb méretű ugyan, és szeretett volna a város erre a nagyon fontos, látványos helyszínre egy a helyszínen megegyező fontosságú épületet emelni. Úgyhogy Pálkei Lajost, a városnak az akkori főépítészét kérték fel, hogy tervezze meg ezt a palotát, és azt hiszem, hogy a városunknak az egyik ékszere jött létre ekkor. Pálkei Lajos a magas stílusában, historizáló stílusban, a korábbi korokat megidézve tervezte meg ezt a saroképületet, és még egy toronnyal hangsúlyossá is tette. Ráadásul amellett, hogy szép volt, a korszak minden kényelmi igényeinek eleget tett ez az épület. Volt természetesen jeges kamrája, volt tekerpályája, volt francia konyhája.
2: Hát akkor elég sok mindennel fel volt ez szerelve, vagy nagyon. Hogy tényleg ellátta a funkcióit a korában. Hogy alakult aztán a funkciója, mármint az épületnek?
1: Hát egyszerre több funkciót kellett betöltenie. Az alsó szinten, földszinten már a kezdetektől úgy képzelték el, hogy vendéglő, illetve kávéház működjön. Ennek megfelelően alakították ki. A vendéglő résznek ráadásul üvegteteje volt, amit nyáron szét lehetett csúsztatni, szét lehetett nyitni, és akkor friss levegő jött, áramlott be a terembe. Persze biliárdszoba is volt, játékterem, szóval azért mindenki megtalálta a maga szórakozásának való helyszínt, helyiséget. Az emeleten pedig kiadó szobák voltak, szóval az emeleten valósult meg a hotel funkció gyakorlatilag. A mai állapot már nem tükrözi az egykori kialakítást, de ha megnézzük a terveket, akkor látható, hogy voltak egészen nagy rezidenciák, egészen nagy lakosztályok, amik akár több helységet is magukba foglaltak. Ezek az első emeleten az utcára néző helységek voltak, de voltak szerényebbek is, olcsóbbak is. Olyan is volt, aminek nem is volt igazából ablaka, vagyis nem volt olyan ablaka, ami az utcára nézett volna, csak ugye a belső udvarra kicsit ilyen furcsásak lehettek, de ezek voltak az olcsó szobák. És gyakorlatilag ezt a funkciót meg is őrizte nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Igaz, modernizálták, átalakították, de még mindig hát vannak olyan személyek, akik emlékeznek Continental néven, hogy ott tartották a, nem tudom, érettségi banketjüket, meg hasonló történeteket meséltek el nekünk is az emberek.
0: Bizony, egy New York palotából lett aztán Continental szálló, nagyon sokan erre tudnak hivatkozni. Te mit gondolsz, hogy miért egy jelentős épülete a városnak? Ugye New York szállók amúgy vannak szerte a világon, valahogy így próbált Kolozsvár is letenni valamit az asztalra?
1: Kolozsvár is egyszerre hozta mondjuk úgy a szükség és a lehetőség, hogy a kolozsvári szállodát pont New Yorknak nevezték el, ez egy nagyon jó történet. Pont ekkor, amikor mielőtt megnyitották, a budapesti New York szálló értékesíteni akarta a saját kis tányérjait, villáit, evőeszközeit, csupa-csupa olyan tárgyat, amin az NY monogram már szerepelt. És úgy tűnik, hogy a mi szállodánk kapott a lehetőségen, megvásárolta, és ha már NY, akkor úgy adta magát a helyzet, hogy New Yorknak nevezzék el ezt a szállodát is. Persze azért sikes volt ez a, divatos volt ez a New York szálló, de a korabeli visszaemlékezések és cikkek alapján senki nem nevezte New Yorknak. Mindenki vagy New Yorknak próbálta kiejteni, vagy csak egyszerűen azt mondta, hogy

0: nyehó. Szóval az emberek a nyehóba mentek meginni a feketéjüket.
1: Nem is gondolnád, hogy akkor, vagy hirtelen nekem nem jutott eszembe, hogy nem tudták kiejteni akkoriban a nevét. Amit még mindenképpen meg szeretnék tőled kérdezni, hogy milyen műemléknek minősül, és hogyan befolyásolhatja ez adott esetben a közbeszerzést?
0: Uh-huh. Hát ez az épület egy B-kategóriás műemlék. Romániában három kategóriája van a műemlékeknek. Az A a legmagasabb, az országos jelentőségű, a B az helyi jelentőségű épületeket takar. Helyi jelentőségű az jelenteti azt, hogy a város, település vagy az egész megye szempontjából egy jelentős épület. Különböző kritériumoknak kell eleget tenni ahhoz, hogy egyik vagy másik kategóriában essen egy-egy ilyen épület. Úgyhogy ez mindenképp jelzi a fontosságát a városi szövetben, meg hát egy műemléki zónában is található a főtérnek egy nagyon fontos pontján. Úgyhogy ilyen szempontból elég szigorú megkötések vannak, hogy hogyan lehet, hogyan kell felújítani, és mit lehet vele kezdeni. Mindenképpen a városunknak szerintem egy gyöngyszeme, úgyhogy nagyon szomorú, hogy az elmúlt hosszú-hosszú-hosszú években bezárva állt, és nem lehetett látogatni. Ugye régebb még azért egy-egy eseményre, például Magyar Napokra megnyitották, valami történt, be lehetett kukucskálni, meg lehetett csodálni. Én remélem, hogy még mindig megcsodálható állapotban vannak azok a kis tukkódíszek, amik a kávézót meg a vendéglő részt is díszítették. Itt nagyon itt az ideje, hogy hasznosítva legyen ez a gyönyörű épület.
2: Hát igen, azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, és nagyon szeretnénk, hogy ez az önkormányzat tulajdona legyen, vagy legalábbis valamit tudjanak vele kezdeni, de ez azt hiszem, hogy fontos azt is tudnunk, hogy hogyan épült és mi a története, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neked, hogy kicsit segítettél ezt tisztázni. Barazsúly Viktor Adrián volt a vendégünk itt a Paprika Tornádóban.
3: Műsor ismétlést hallottak.
4: Paprika hétvége. Paprika hétvége. Ahogy te szereted, Szekernyés Tündével.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Casa Barolo egy hely, ahol minden érzék életre kel. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo. CasaBarolo.ro.
2: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások, fehér kesztyűs tisztaság.
3: Pénzt váltanál?
4: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron, biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group, kötőjel kluzs.ro.
5: A kiskorúaknak történő alkohol, cigaretta és energiaital árusítása törvényileg tilos.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel. A műsorszám termékben jelent.

Egy óra után játszunk egy jót, kedves paprikások. Nagyon remélem, hogy velem vagytok itt az FM-en, és azt is, hogy játékos kedvetekbe vagytok, na meg táncolós kedvetekbe, mert hogy ezt a kettőt hozzuk majd össze így egyszerre ebben az órában, úgyhogy lendületre fel, jól figyeljétek az FM-et, és játszatok velem.

0: mondták már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top százas listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét.

0: mitől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában. SMS-ben a három kedvenc dalodat a 0744 351 951-re, mi pedig beépítjük a játszási listánkba, és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95 plusz 1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95 plusz 1. Top 95 plusz 1. A lista, amit te írsz, és mi csak a hangot adjuk hozzá, mert nem vagyunk százasok.
1: Egy Paprika.
0: Megismerheted a legfrissebb zenéket.
2: Hi, I'm Robin Schulz.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Vannak dolgok, amiket csak egyszer kell megvenni az életben. A kovácsolt vas ilyen. A Varta Bécom Indexnél nem csupán kerítést vagy lépcsőkorlátot készítünk, hanem értékálló biztonságot. Ön megálmodja, mi pedig precízen megalkotjuk. Legyen az kapu vagy egyedi előtető, nálunk a vas eleganciává nemesedik. Keressen minket az Iris negyedben az Alexandrusz Ahia utca 16 szám alatt. Hívja a 0264 436 244-es telefonszámot, vagy látogasson el a bartabc.ro weboldalra. Varta Bécom Index. Klasszikus megoldások vasból.
2: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd fel házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
3: Gyerünk, még egy kört és kész!
4: Kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
5: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
6: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

Veletek vagyunk a konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1, mert sosem voltunk százasok.
2: Azt hiszem, hogy a táncos kedvet azt mi is meghoztuk így kora délutánra a Paprika Rádión, viszont a kedvfozáson túl megtanítani nem tudunk, vannak nálunk profibak, mint például a Sonrisa Dance Center, akik szenvedélyes és tapasztalt oktatóból állnak, és titeket várnak, hogy segítsenek megtanálni a saját ritmusotokat, és hogy közben otthon érezzétek magatokat. Ezt állítják magukról, na de ezen túl egy játékon keresztül is megismerhetitek őket. Még egy annyit, hogy egy igazi közösségről van szó, emberek az emberekért, egy olyan helyszínről, ahol minden lépés számít, kicsiktől a nagyokig mindenki táncolhat. Most pedig, mint ahogy mondtam, nyerhettek egy hónapos bérletet a Sonrisa Dance Centerbe, akkor, hogyha kitaláljátok, milyen táncstílushoz illik a következő zenei részlet. A szabály tehát nagyon egyszerű, lejátszok egy rövid, pár másodperces zenei részletet, és a kérdésem az hozzátok, hogy ez szalsza, bachata, kizomba, mereng vagy tangó. Küldjétek el a válaszotokat SMS-ben vagy WhatsAppon a 0744-351-951-re, és hogyha helyesen tippeltek, akkor tiétek lehet a mai Sonrisa bérlet. Jól figyeljetek, húzzátok fel a hangerőt, tényleg rövid kerészlet lesz. Tehát a válaszokat írjátok meg, hogy ez szalsza volt, bachata, kizomba, mereng vagy tangó. 0744-351-951. Ide várom a megfejtéseket, hogy tiétek legyen az egy hónapos bérlet a Sonrisa Dance Center jó voltából.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
1: Egy rossz ember a csapatban olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan. Rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
3: Akkor talán kezdjük előről.
1: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek. Nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro. Mielőtt túl késő. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
4: Hát a Suezi csatorna, a kínai nagyfal,
3: a piramisok,
4: a Nívó ajtók.
1: A micsodák?
4: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
4: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.

0: Donát Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Donát út 258 szám alatt.
1: Nevelje gyermekét szeretettel, erőszak nélkül. A velés nem fegyelmezési módszer.

0: Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc.
1: Igen. Ó, igen, igen.
0: Na ugye. Parancsolj! Paprika! A változatosság az élet fűszere. De kell hozzá egy csipetnyi paprika is.

0: Úgy tűnik, a kézzel írt bevásárlólista még mindig veri a telefonos jegyzeteket. Erről olvastam egy friss cikket, ami szerint sokan azért ragaszkodunk a papíros listához, mert egyszerűen jobban működik. Tehát hamarosan ezt bontjuk ki, és hogyha éppen ebbe a kategóriába tartoznátok, ne adj Isten, épp a szombati nagy bevásárlásra készültök, akkor azt hiszem, hogy ez a téma kifejezetten hozzátok szól, jelentkezem is a csípős dalok közben.
1: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
2: Lehet, hogy van három.
1: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadója.

0: pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk leválát,
0: be is játsszuk. Be is játsszuk, mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert... 95 plusz 1. És mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajúdása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.
2: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
3: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. WebsiteExpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.
4: Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez? A Kászábáróló egy hely, ahol minden érzékéletre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Kászábáróló. Kászábáróló.ro.
5: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
6: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: A Diégó várja vásárlóit a Klujánál a május 1-re, és egész héten nyitva tart.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1, mert sosem voltunk százasok.
2: Két kategória érezheti igazán megszólítva magát a következő témánál, azok, akik most mennek vásárolni, és azok, akik általánosan a telefon helyett inkább klasszikus papírra írják le a jegyzetüket. Olvastam egy friss cikket, ami szerint, hogyha kézzel leírunk valamit, akkor arra könnyebben emlékszünk, tudatosabban vásárlunk, és mindezek a tényezők lehetnek amögött, hogy nagyon sokan inkább papírra vetik le a jegyzetet, a bevásárlási listát, mint inkább a telefonra. Tehát a fenti tényezők miatt kisebb az esélye annak, hogy a boltban ne adj Isten három teljesen felesleges dolgot is hazaviszünk. Amellett, hogy a kézírás ráadásul lassabban működik, ugye, mint a telefonba pötyögés, ezért értelemszerűen talán jobban át is gondoljuk, vagyis nem csak felírjuk, hogy tej, meg kenyér, meg nem tudom mi, hanem közben tényleg végigfutjuk a fejünkben, hogy mi mindenre van szükségünk a főzéshez, a héthez, mi a valós szükségletünk. Telefonon ekközben pedig sokszor csak kapkodunk, ugye, miközben közben írnánk a listát, beérkezik egy üzenet, átváltunk valami receptre. Szóval azt mondják a szakértők, hogy ezek a tényezők mind közrejátszanak abban, hogy a legtöbben még a mai napig hagyományosan papírra, írószerrel írjuk le azt, hogy mit szeretnénk vásárolni. Ti viszont SMS-ben küldjétek el nekem, hogy ti melyik kategóriába tartoztok. Papírra írjátok-e a bevásárló listát, vagy már telefonos emberek vagytok teljes mértékben? És hát őszintén azt is valljátok be, hogy hányszor mentetek úgy a boltba, hogy otthon hagytátok ezt az úgynevezett leírt listát. 0744-351-951, továbbra is itt szólnak a legcsípősebb slágerek, hogyha éppen bevásárolni indulnátok, vagy hogyha már éppen végeztetek azzal.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fára másztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
3: 10 éves a Mikó óvoda!
4: mikóvoda.ro vagy facebook.com/mikóvoda.
1: Egy hely a tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium Black Angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Meres negyedben, illetve 120-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve. Vannak dolgok, amiket csak egyszer kell megvenni az életben. A kovácsolt vas ilyen. A Varta Bécom Impexnél nem csupán kerítést vagy lépcsőkorlátot készítünk, hanem értékálló biztonságot. Ön megálmodja, mi pedig precízen megalkotjuk. Legyen az kapu vagy egyedi előtető, nálunk a vas eleganciává nemesedik. Keressen minket az Iris negyedben az Alexandrus Ahia utca 16 szám alatt. Hívja a 0264 436 244-es telefonszámot, vagy látogasson el a bartabc.ro weboldalra. Varta Bécom Impex. Klasszikus megoldások vasból.
5: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít hord. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöld kert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Több mozgás, kevesebb stressz. A sport javítja a fizikai és mentális egyensúlyát.

sokkal tűrhetőbb lesz a dúó. Amitől gyorsabban telik a meló.

0: Papíros vagy telefonos bevásárló listások, mindenkihez szólok. Most én köszönöm, hogy elkísérhettelek benneteket a mai nap folyamán és mindenhova, még a nagy bevásárlásokhoz is szolgáltattam a paprikás dalokat. Azt kívánom, hogy továbbra is tartsatok velünk, hiszen ezután sem lesz szünet. Ami a slágereket illeti, holnap pedig reggel 10 órától délután 3-ig Lukács Orsi kolléganőm érkezik majd egy laza kis vasárnapi műsorral. Köszönöm, hogy velem voltatok, én Szekeny és Tündi voltam a mikrofon mögött, a viszont hallásra Kolozsvár.
1: Paprika hétvége. Paprika hétvége. Ahogy te szereted, Szekeny.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen
0: csípjük Kolozsvárt.

0: mondták már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmat.

Egyszerűen imádsz. Amitől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában.

és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95+1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95+1. Top 95+1. Plusz. A lista, amit te írsz, és mi csak

0: kölcsön a Pigovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Pigovakt.
1: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
0: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
2: Pénzt váltanál?
3: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron, biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union.
4: Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll.
3: Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipári téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket
3: és könyvek százai.
2: Mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ru.
4: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztorizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej.
1: Egy rossz ember a csapatban olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan. Rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
5: Akkor talán kezdjük előről.
1: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek. Nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro. Mielőtt túl késő.
6: Egy könyvet is követhetsz, lájkolhatsz vagy megoszthatsz. Lépj be a hálózatba. Olvas!

0: hidd el a többi hallgatónak, de a következő dal a ház részéről szól.
1: Tényleg?
0: Csak neked. Paprika.
2: Beg Zoli vagyok a 30Y-ból. Hallgassátok a Paprikát, ez tényleg egy rádió.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadóját.

0: mi pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk leválják,
0: be is játsszuk. Mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1?

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Dertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a Dertis.ro oldalon, a partner térképen. Dertis. Minőség. Mindig.
2: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
3: Slavomir Mrozek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajudása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.
1: Vannak dolgok, amiket csak egyszer kell megvenni az életben. A kovácsolt vas ilyen. A Varta Bécom Impexnél nem csupán kerítést vagy lépcsőkorlátot készítünk, hanem értékálló biztonságot. Ön megálmodja, mi pedig precízen megalkotjuk. Legyen az kapu vagy egyedi előtető, nálunk a vas eleganciává nemesedik. Keressen minket az Iris negyedben az Alexandros Ahia utca 16 szám alatt. Hívja a 0264 436 244-es telefonszámot, vagy látogasson el a bartabc.ro weboldalra. Varta Bécom Impex. Klasszikus megoldások vasból.
4: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
5: A szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
6: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: A Diégó várja vásárlóit a Cluzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

veletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki, melyik az

0: percekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százas.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Casa Barolo egy hely, ahol minden érzék életre kel. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo. Casa Barolo.ro.
2: Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
3: Hát a Suezi csatorna,
4: a kínai nagyfal,
5: a piramisok,
6: a Nívó ajtók.
2: A micsodák?
6: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó

0: egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
1: Nívó.
0: Kolozsvár, Trajan-Ujja utca 182A.
2: A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zoli és a Kartell, Jude Law, Mobilmánia Vikirá Gyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kocika, Ladány Bele 27, Luis Azzán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.

0: tavaszi fáradtság. A Paprika Rádióval garantáltan feltöltődsz.
1: Mindenki fél, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz.

0: mondták már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
0: Nem. Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top százas listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét.

Ettől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában. Írd meg SMS-ben a három kedvenc dalodat a 0744 351 951-re, mi pedig beépítjük a játszási listánkba, és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95 plusz 1. Nem mellesleg limitált, egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95 plusz 1. Top 95 plusz 1. A lista, amit te írsz, és mi csak a...

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert

0: egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Mörös negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
1: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöldkert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz

0: batteria.
1: Előbújtak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.

0: 95.1. Mint egy örökké tartó energiaszelet. Csak nekünk jobb az utóízünk. Paprika. Ahol mindig nagyon sok új zene szól.
1: Sziasztok, paprikások, én Danics Dóra vagyok. Most pedig következzen a dalom. Én

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zuli és a Kartel, Jude Law, Mobilmánia Vikirágyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kocika, Ladány Mele 27, Luisa Zán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaradinum.ro oldalon.
2: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Bertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a bertis.ro oldalon, a partner térképen. Bertis. Minőség. Mindig.
3: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Clausen Burger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Clausen Burger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Clausen Burger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
4: A drogfogyasztás és a szerencsejátékok függőséget okoznak. Válassza azt, hogy nem teszi tönkre az életét, kérjen segítséget.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 95 Afrika Rádió, Korsvá. Afrika Rádió. Van az a dal, amitől automatikus

Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Oh, igen, igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika! A műsorszám termék megjelenik.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadó.

0: pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk leválát,
0: be is játszunk. Be is játszunk, mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert 95 plusz 1. És mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
2: Vannak dolgok, amiket csak egyszer kell megvenni az életben. A kovácsolt vas ilyen. A Varta Bécom Impexnél nem csupán kerítést vagy lépcsőkorlátot készítünk, hanem értékálló biztonságot. Ön megálmodja, mi pedig precízen megalkotjuk. Legyen az kapu vagy egyedi előtető, nálunk a vas eleganciává nemesedik. Keressen minket az Iris negyedben az Alexandru Szahia utca 16 szám alatt. Hívja a 0264 436 244-es telefonszámot, vagy látogasson el a bartabc.ro weboldalra. Varta Bécom Impex. Klasszikus megoldások vasból.
3: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
2: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.
4: Fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
5: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
6: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: A Diégó várja vásárlóit a Cluzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

életek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki,

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak, és nem helyettesíthetik az orvos által felírt kezeléseket.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

0: vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top 100-as listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét.

és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95+1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95+1. Top 95+1. Plusz. A lista, amit te írsz, és mi csak

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Gyerünk, még egy kört és kész.
3: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
4: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
5: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
6: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fáramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
7: 10 éves a Mikó óvoda!
8: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda.
9: Egy rossz ember a csapatban olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan. Rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
10: Akkor talán kezdjük előről.
9: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek. Nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro. Mielőtt túl késő. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
11: Hát a Suezi csatorna.
12: A kínai nagyfal.
13: A piramisok.
14: A Nívó ajtók.
9: A micsodák?
14: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó

0: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
1: Nívó.
0: Kolozsvár, Trajan-Ujja utca 182A.
2: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert

0: kölcsönözd el a Bigovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Bigovakt.
1: Pénzt váltanál?
2: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron, biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

Jó helyen vagy. A Paprika Rádió jó zenével kísér bárhová. Én mondtam, bárhová. Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: percekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százas.

tetszik, amit nálunk hallasz? Mondd el egy ismerősnek. Vagy egy teljesen idegennek. Nem vagyunk válogatósak. Paprika. It's come to think all. We have dropped them on the IT, you know.

egyből tűrhetőbb lesz a dugó. Amitől gyorsabban telik a meló. Neked melyik az a három? Írd meg SMS-ben a három kedvenc dalot.

zenénk olyan, mint a hab a tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió 95.1.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

nap veletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában. És érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki. Mert

0: utat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk 100.

0: gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Na ugye. Parancsolj! Paprika! Ahol mindig nagyon sok új zene szól.
1: Sziasztok, paprikások, én Danics Dóra vagyok.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít.

0: Rádió. A tavaszi kirándulásod háttérzenéje. Akkor is, ha ez a kiruccanás csak a sarkiboltig tart.
1: Paprika Rádió.
0: Van az a dal, amitől automatikusan

0: Paprika Rádió. És repül a munkaidő.
1: Mindenki fél, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

Leletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

tetszik, amit nálunk hallasz? Mondd el egy ismerősnek. Vagy egy teljesen idegennek. Nem vagyunk válogatósak. Paprika.

0: kizárólag jó zenék. Tavaszi fáradtság ellen is. Recept nélkül fogható a 95.1-en. Paprika.
1: Sziasztok, én Keresztes Ildikó vagyok. Hallgassátok szeretettel a Kolozsvári Paprika Rádiót.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel. Mi a Poprikánál nap mint nap veletek vagyunk. A konyhában,

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95 1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

0: Szegedtől a belvárosig. Tavaszi zsongás a Paprika Rádióval.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ez itt a Mörk.
0: Nálunk játszik és énekel az összes magyar sztár.
1: Zentai Márk vagyok. Hallgassátok sok szeretettel a Paprika Rádiót, valamint a dalunkat.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.

Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Ó, igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.
2: Megismerheted a legfrissebb zenéket.
3: Sziasztok, Bocskor Viborka vagyok, a Magashegyi Undergroundból. Ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok. A legtöbb

Hallgasd a helyét! Hallgasd a helyét! Itt minden a miénk. Minden a miénk. Paprika Rádió. Paprika Rádió. Ahova a legjobb zenék hazatérnek.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít. Hadd kísérjünk el.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en.
0: Ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen:
0: csípjük Kolozsvárt.
3: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok, a Honeybees zenekarból.